0: hallgatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcs.

0: talán oda át.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
1: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz. Legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
3: Mai magazinunkban is programajánlókat hozunk az önök számára. 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat majd Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja. Piknikkel búcsúzik az Alterába Körmenden. Közösségi rendezvénnyel idézik fel az Alterába fesztivál hangulatát a hétvégén ma. Az ingyenes piknikre azokat várják, akik az elmúlt években valamilyen formában részesei voltak a zenei esemény sorozatnak, és szeretnék újra átélni a Rába Parti fesztivál sajátos hangulatát. A látogatókat tábortűz és zenei meglepetések várják, erről Hegedűs László főszervező beszél majd. Jótékonysággal kötik össze a Halógyi falu napot. Halogyon ma tartják a falunapot a futballpályán 13 órától, falubusz segíti a közlekedést a rendezvényen, a programot jótékonysági gyűjtéssel kötik össze. Pungor Zsámár Bernadett szervező mond el ezekről fontos részleteket. Veterán országúti kerékpárok lepik el Vast ma. Egy igazán különleges látványosság érkezik térségünkbe, ismét megrendezik ugyanis az olasz bringák olaszfán veterán országúti kerékpáros találkozót. A rendezvény ötlete az olaszfán élő Bóna Lászlótól származik, aki a legendás olaszországi veterán kerékpáros események hangulatát szeretné elhozni Vas megyébe. A találkozón kizárólag régi acélvázas országúti versenykerékpárokkal lehet részt venni. Ezek a gyönyörűen felújított, sokszor 40-50 éves kerékpárok ma már igazi ritkasságnak számítanak. A túra mezőnye szombat délelőtt indul Olaszfáról, majd Oszkó, Csehi, Csipkerek, Kám, Bezgyert János, Nyőgér és Sótony érintésével Sárvárra érkezik. Várhatóan 50-60 veterán kerékpáros gördül majd be a városba dél körül, ami igazán látványos pillanat lesz. A résztvevők között nem csak magyarok, hanem külföldi vendégek is feltűnnek, és a mezőnyben számos legendás olasz márka a régi versenygépeit is láthatják majd az érdeklődők. A kerékpárosok a Szent László templom környékén tartanak egy hosszabb pihenőt és frissítést. Az olasz bringák olaszfán rendezvény ingyenesen látogatható, a programok között kerékpáralkatrészbőrzek, közös túra, helyi finomságok és közösségi programok is szerepelnek. Az esemény nem jöhetett volna létre a Szívügyünk Olaszfa Egyesület támogatása nélkül. Bóna László szervező ötletgazda beszél a rendezvényről részletesen. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Kogács Mónika.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Új magazinunkban is programajánlókat hozunk az önök számára. 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja. Zancsics Attilával, Magyar Szombatfa polgármesterével egyeztünk meg abban, hogy közösen kedvet csinálunk a hallgató a Fazekas Napokhoz, ami idén jubileumi alkalommal kerül megrendezésre?
1: Igen, igen. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Örülök, hogy beszélhetek erről a 25. Magyar Szombatfai jubileumi Fazekas Napokról. Pár gondolatot mondanék a nap programjából. A szombati nap az 9 órától indul, a faluba lesz egy zenésfejlesztő, amit a Szent Gotthárdi Fúvó Zenekar fog tartani. Ők gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. V. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előre tolt helyőrség koncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz, a DJ Bőse fogja tartani. Ezen kívül még elmondanám, hogy mindhárom nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap, és vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a Magyar Szombatfai Fazekas Napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visznek vegyék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a Magyar Szombatfai Nótakör fog énekelni, majd a szlovéniai Domonkosa és Hodos népdalkör, aztán a Brassói Csillagokat hallgathatjuk meg, és a Bogja népzenei együttes fog fellépni, és így nagyjából ezzel be is fejeződik a vasárnap a program, 5 óráig számítjuk az aktív programokat, természetesen utána is még itt a Fazekas Háznál folytatódik a vásár. Amit még nem mondtam, és fontos, hogy mind a két nap, szombaton és vasárnap fazekas korongozó verseny lesz, amit szintén meg lehet nézni. Ezeknek az időpontja 11 órától lesz. Érdekes ez az esemény is, szeretik a látogatók. Ezen kívül meg lehet próbálni a fazekas mesterséget, tehát nem csak vásárolni lehet, hanem nem csak megnézni, hogy hogyan korongoznak a fazekasok, hanem egész nap, mind a két nap ki is lehet próbálni, akinek kedve van hozzá, kötényt kap és korongozhat. Talán így most röviden dióhéjban együtt tudnék mondani.
0: Említette a korongozó versenyt, ez alatt mit kell értenünk, váratlan feladatokat kapnak a fazekasok?
1: Igen, minden évben van egy kötelező feladat, és van egy szabadon választott. Tavaly ügyességi feladat volt a mestereknek, ami úgy nézett ki, hogy egy mindenki azonos súlyú agyagot kapott, és kétféle dolgot kellett csinálni, két darab azonos súlyú agyagot, azt hiszem fél kiló volt, hogy egy olyan tested vagy edényt, nem mondom edénynek, mert ezt nem használatra készül, egy legmagasabbat és egy legszélesebbet kellett belőle kikorongozni. Tehát egy ilyen csövet mondjuk fölfele ki tudja milyen magasra kinyújtani, tehát elég nagy kihívás, és egy legszélesebbet, és akkor egy szabadon választottat, azt mindenki egy saját edényt, amit legjobban szeret, vagy legjobban tud elkészíteni. Ez volt a zsűri, ezt találta ki. Az idejében még nem mondanám el, hogy mi lesz, de hasonló érdekes feladatot fognak kapni a versenyt. versenyző. Ezen kívül még ami fontos lehet, hogy tombola sorsolás is lesz. Ez a tombola sorsolás ez nem este késő lesz, hanem a nap folyamán ilyen 4 óra magasságában szoktuk általában kisorsolni, és lesznek főzőedénykészletek, reggeliző edénykészletek, helyi magyar szombathelyi fazekasok munkájából. Ezen kívül még a részvevő fazekasok is szoktak felajánlani terméket, de én inkább azt ajánlanám, amit mi tervezünk kisorsolni, tehát ezek ilyen edénykészletek lesznek. Tehát ezért is érdemes eljönni, mert tavaly is nagyon értékes nyereményeket lehetett hazavinni a szerencséseknek.

0: 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja. És látok itt a programok között, tényleg azt látom, hogy minden generációra, minden érdeklődési körre próbáltak programot szabni, és például túrákat is indítanak, talán azért, hogy még jobban megismerjék a vendégek a falut és térségét.
1: Így van, a Őrségi Nemzeti Parkkal nagyon jó a kapcsolatunk, és ők is kitelepülnek a rendezvényünkre, lesz egy információs bemutatkozó sátruk. Ezen kívül vezetett túra lesz a községen belül, megnézni itt a növényvilágot, építészeti jellegzetességeket. Nem egy nagy túra, bárki elindulhat ezen gyerekkel is akár, tehát nem egy erőltetett és nem egy nagyon hosszú túra lesz. Valamint, ami még érdekesség lehet, nagyon sokaknak szerintem, hogy lehet regisztrálni elbájkos túrára, ugyanis tőlünk kb. 10 kilométerre különösebb emelkedők nélkül található Magyar Föld, ahol szintén péntek, szombat, vasárnap rendezik meg a Fatemplom Fesztivált. Ugye ezért is érdemes ellátogatni hozzánk ezen a hétvégén, hiszen szinte karnyújtásnyira két fesztivált lehet megnézni. Jól kiegészíti a kettő egymást, ugyanis nálunk inkább napközben történnek az események. A Magyar Földön viszont estétől, mikor itt már nálunk szinte befejeződnek a programok, ott akkor kezdődnek a nagyon színvonalas zenei műsorok. És ide egy elbájk túrára, aki benevel, elbájkokat biztosít, és el lehet oda és vissza jutni.
0: Jubileumi rendezvényről beszélünk. Mit jelent a falu számára, hogy egy ilyen ikonikus rendezvényt tud magáénak?
1: Hát nagyon fontos a falunak ez a fazekasság, maga a tevékenység, maga a szakma is. Ugye, mint mondtam, több száz évre visszamenőleg tudunk írásos emlékeket a Magyar Szombatfai Fazekasságról, vagy inkább úgy mondom a Velemér völgyi fazekasságról, és azért is fontos a falunak, mert ez egy különlegessége, tehát a többi településhez képest talán egy kicsit különlegesen vagyunk, nem csak abban, hogy itt fazekas szakma és fazekas tevékenység volt, hanem az, hogy ez jelenleg is él, tehát megtekinthető, bármikor bemutatható, nem csak a mai modern fazekasság, hanem még azért főleg a fazekas napokon igyekszünk bemutatni a hagyományos fazekasságnak a kellékeit, tevékenységeit, földkészítéstől kezdve. Bemutatjuk a fazekas szekeret, amin a fazekasok elhordták Somogy, Tolna, Baranya megyékbe sokszor a kerámiáikat. Tehát nagyon fontos, hogy, és örülünk neki, hogy 25 év eltelt, 25. alkalommal rendezzük meg a fazekas napokat, és hogy ez a kezdeményezés egy ilyen hosszú időt túlélt, és reméljük, hogy még ennyit, vagy még többet is kifog, tehát hogy nem merül ki, és reméljük azt, hogy lesz a fazekas utánpótlás is, mert ugye azért mindenben itt is az előregedés jelenti a legnagyobb problémát. Remélem, hogy még nagyon sokáig úgy beszélhetünk róla, hogy élő hagyomány, és nem csak hagyomány.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester.
2: Tényleg 25 év alatt így beírta a kézművességet szerető nagyközönség számára a emlékezet könyvébe magát Magyar Szombatfa. És mit tapasztalnak, hogy amikor van ez a fesztivál, akkor honnan érkeznek vendégek? És a másik kérdésem meg, hogy marasztalja a település vagy az őrségüket, több napra érkeznek-e, vagy csak egy-egy napra meglátogatni a fesztivált?
3: Mind a kettő jellemző, az utolsó részével kezdve a kérdések. Mind a kettő jellemző, az is, hogy csak egy napra jönnek le, egész messziről eljönnek az emberek az ország különböző részeiről, de jellemző, nagyon jellemző az, hogy ilyenkor szállást foglalnak, megtelenek a környék szálláshelyei, szállást foglalnak, és egész hétre vagy egész hétvégére jönnek, és tényleg mondhatom, hogy az ország minden részéből vannak, akik hosszú évek óta visszajárnak, viszont vannak olyanok is, akik külföldről jönnek hozzánk erre a rendezvényre. Nagyon sok szlovén vendégünk van, tavaly évben szinte fele-fele arányban voltak a magyar és szlovén vendégek, ez köszönhető a jó kapcsolatnak is, amit a szlovén egyesületekkel ápolunk.
2: Turisztikai szakemberekkel is beszélgetve, és kérdezem öntől is, hogy önök is tapasztalják ezt a trendet, szóval azt, hogy ez a Covid időszaka sok minden rossz dolgával együtt olyan fajta pozitív változást is hozott, hogy már nagyon sokan, egyre többen inkább ezt a szelíd turizmust, a csendes helyeket, a nyugalmas helyeket keresik, és inkább jönnek ide a jó levegőre, csendesebb helyekre. Ezt így érzékelik, hogy van egyfajta pluszáramlás?
3: Hát a Covid időszakban volt egy érezhető, meg látható létszámbeli növekedés. Tavaly évben is nagyon jó volt, tehát volt, de minden évben van emberben egy kis izgalom, hogy mennyien fognak eljönni, de a tavaly évben is azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan eljöttek, tehát talán azt mondhatom, hogy várakozásokon felül érkeztek a vendégek. Remélem, hogy ez az idei évben is így lesz, meg még kitart jó sokáig. Tehát a kérdésére válaszolva érezzük, hogy az emberek szeretik az ilyen rendezvényeket, ami szabad téren, egy ilyen természetes helyen, mint a Fazekasság és környezete valósul meg.
2: Meg úgy érzem, hogy az időpont is olyan jó választás, mert még azok a például a vasi nagy tömegeket elszívó ilyen hagyományőrző rendezvények, fesztiválok majd csak később kezdődnek. Ez a július 11-e, 12-e, sőt 10-e, ez valahogy pont egy olyan programhely, ahova sokan tudnak amiatt is jönni, mert nem kell megosztaniuk a figyelmüket esetleg más eseményekkel.
3: Hát igen, ez is az előnye, vagy ha nevezhetem előnynek a rendezvényeket, hogy mindig ugyanabban az időpontban valósul meg, tehát ennek van egy kialakult rendje. Ez nem véletlenül lett valamikor a Gödörházi, tehát Magyar Szombatfa és Gödörházának a búcsúnapja volt ez. Valamikor mind a kettő meg volt tartva, de lassan ugye a búcsuk elvesztették a jelentőségüket, és így most a Fazekas Napok ezt teljesen kiváltotta. Mit elmondott, igaz, hogy minden település igyekezett kialakítani a rendezvényét, hogy a többivel lehetőleg ne legyenek egy időpontban, és ez a Magyar Szombatfai vagy Gödörházi búcsúnak az időpontja, ez teljesen jó, ideális, és úgy veszük észre, hogy ez tényleg nem viszel máson, meg nem vonzza el a többi településnek a rendezőnek, mint az embereket.
2: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és tényleg kívánok sok látogatót, jó időt és jó kedvet ehhez a rendezvényhez.
3: Köszönöm nagyon a lehetőséget, és szeretettel hívok mindenkit ide az őrségbe, Magyar Szombatvára, hogy személyesen is tapasztalják meg a fazekasság hangulatát, értékét, közösségformáló erejét is várunk minden érdeklődött, hogy jöjjön el hozzánk a hétvégén a Magyar Szombatfai Fazekas Napokra.

0: Jótékonysággal kötik össze a Halógyi falunapot. Halogyon ma tartják a falunapot a futballpályán 13 órától, falubusz segíti a közlekedést a rendezvényen. A programot jótékonysági gyűjtéssel kötik össze. Pungor Zsámár Bernadett szervező mond el ezekről fontos részleteket.
1: Pungor Zsámár Bernadettel egyeztünk meg abban, hogy a Halogyi Jótékonysági Falunapról bővebben szólunk, a falunapi programról, de a jótékonysági részéről is részletesen tájékoztatjuk a hallgatókat. A hétvégén lesz ugye ez a rendezvény?
2: Így van, igen, 11-én egy órától, délután egy órától kezdődik a rendezvényünk.
1: A rendezvényt akkor tényleg kezdjük a jótékonysági résszel, összekapcsolták jótékonysággal, kinek a számára adakozhatnak a résztvevők, kit segítenének?
2: Egy Abigail nevű kislánynak szeretnénk segíteni a mindennapjait ezzel az adománygyűjtéssel. Igazából őt onnan ismerjük, hogy az édesanyja nádasdi származású, és ezért gondoltunk arra, hogy valami ismerős, közeli családnak szeretnénk segíteni. Abigail egy ritka betegséggel született, egy artrogripózis nevű betegséggel, ami igazából az ízületeire hat ki, nagyon merevek, nem tud mozogni önállóan, nem tud enni önállóan, és mindennapos 0-24 órás ápolást igényel az ő ápolása, és igazából egy speciális babakocsira gyűjtenek most ők, ami megsegíteni a mindennapjaikat.
1: Igen, ez is tetszik, hogy itt a falunapi program mellett Abigailről is tájékoztatják a lehendő adakozókat, és annyira tetszik, hogy teljes körű leírást kapunk. Igen, itt megemlítik a speciális babakocsit, de több dolgot is említenek, amiben jó, hogyha egy adományozó adakozó látja, hogy még mi mindenben szorul segítségre egy beteg kislány.
2: Igen, hát én is így gondoltam, hogy ha már adományt gyűjtünk, akkor akik adják az adományt, akkor az illő, hogy tudják is, hogy kinek szeretnénk segíteni, és hogy kinek van rá akkora nagy szükség.
1: Esetleg ott lesz a család is ezen a rendezvényen?
2: Így van, igen, őket is meghívtuk, és épp minap hívott az anyuka, hogy ők nem csak vendégként szeretnének eljönni, hanem erőfelül is szeretnének nekünk segíteni, ami nagyon-nagyon jól esett számomra.
1: Hát elhiszem, ez szép, jó adni, mint kapni gondolatot. Ez a család is képvisel, mikor éppen elég nehéz az életük, de még akkor ők akarnak adni, ez szép dolog.
2: Igen.
1: Egyébként az adományozásra hogy lesz majd lehetőség?
2: Igazából lesz kihelyezve 3 adományláda, 2 nagyobb és 1 kisebb. Bizonyos helyeken fönt a sportpályán lesz amúgy a rendezvényünk. Tehát oda is gyűjtünk adományt, illetve már kaptunk felajánlást, akik a rendezvényen részt vesznek. Például a lufi hajtogatós úriember a bevételének a felét felajánlja Abigailnek. Tehát így szeretnénk még több támogatást nyújtani nekik.
1: Csupa szép gesztus, és a település például abban is segíti ezt a rendezvényt is, úgy tudom, hogy a falubuszt rendelkezésre bocsátja, hogy akik meglátogatnák a rendezvényt, azoknak a közlekedését segítsék?
2: Hát így van, leginkább ugye a faluban szeretnénk, akik idősebbek vagy mozgásukban korlátozottak, hogy feljussanak, mivel eléggé meredek a domb, amin fel kell jutni. Ezt máskor is fel szoktuk ajánlani itt falun belül egy idősek napi rendezvény, vagy karácsonyi rendezvényen, úgy szintén fel szoktuk ajánlani a falubuszt és a falugondok segítségét, és ezért gondoltuk, hogy akkor most is ezt így felajánlanánk.
1: És akkor nézzük magának a falunapnak a konkrét programjait, csináljunk egy virtuális program ismertetőt.
2: Igazából ez az autós találkozóval egybekötött jótékonysági falunapunk lesz. Ez az autós találkozót már tavaly megrendeztük, és nagyon jól sikerült, és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz papparti, lesz 2 légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. Az ételről a Novanni fog gondoskodni, az italról pedig a helyi kocsmárosok fognak feljönni a sportpályára. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó, amit megnézhetnek mind felnőttek, mind gyermekek. Nem is tudom még, mit hagytam ki.

0: Jótékonysággal kötik össze a halogyi falunapot. Halogyon ugyanis ma tartják a falunapot a futballpályán 13 órától, a rendezvényt jótékonysági gyűjtéssel kötik össze. Pungor Zsámár Bernadett szervező beszél mindenről.
1: Nagyon, nagyon gazdag a program, és úgy tudom, itt a programokat, hogy soroltuk, hogy igazából ebben is megint csak a segítség, a támogatás, hogy a körmendi tűzoltóság, a körmendi rendőrség és az őri szentpéteriek is érkeznek, ugye, így ezekbe a programokba.
2: Így van, igen, az őri szentpéterik fogják csinálni a habpartit, amit a gyerekek nagyon-nagyon várnak. Ez ugye itt a Nádasdy iskolában is szokott lenni, és nagyon nagy sláger szokott lenni, ezért gondoltuk mi is ezt. Illetve az előbb még kihagytam a tornát. Szakonyi Beatrix fog eljönni megmozgatni a falu apraja nagyját a vacsora előtt.
1: A vacsora a falut hívják, ugye, meg egy falu vacsorára így kell tekintenünk?
2: Igen, ez itt már bevált szokás, úgymond, hogy a falu neves szakácsai főznek bármiféle ételt, és akkor azt a falu lakosainak szoktuk felajánlani, de természetesen ugyanúgy a segítőknek is, mert rengeteg segítőnk van, hál' Istennek, és persze mindig szokott maradni, tehát igazából nem mindig szoktuk konkrétan figyelni, hogy csak a falubeliek fognak kapni ételt.
1: Látok itt DJ-t és bált is.
2: Így van, tényleg azt is majdnem elfelejtettem. Igen, egy DJ fog egész nap talpalávalót adni a programunkhoz. Egy órától fog lenni egészen a bálig, és akkor este pedig egy báli zenész a hagyományok megfelelően fog nekünk muzsikálni.
1: Említette, hogy az egyik nagy attrakciót ez az autós találkozó adja. Aki még nem járt ezen, hogy képzelje el ezt? Milyen autók láthatók, és ezekbe be is lehet ülni, bemutatják őket? Mit képzeljünk erről?
2: Igazából ez nem egy retro találkozó, tehát nem veterán autók lesznek, nem is túltuningolt autók, hanem én ezt az információt kaptam tavaly is, hogy nem mindennapi autók, tehát hogy hétköznapi autókat újítgatnak, szeretgetnek a tulajdonosaik, és ezeket ők elhozzák, és nagy szeretettel mutatják be a nézőknek, az érdeklődőknek, igen, be lehet ülni, körbe mutatják. Tavaly is itt nagyon sokan beszélgettek, mind férfiak, mind nők, mind gyerekek a tulajdonosokkal, és ők tényleg nagyon-nagyon sok helyre csak azért viszik, hogy megmutathassák és büszkélkedhessenek az autóikkal.
1: Hát tényleg egy nagyon jó kedvű napnak ígérkezik ez a halogyi szombat. Még egyszer akkor mondjuk el ennek az idejét és órakezdését és helyszínét?
2: Július 11-e lesz most hétvégén szombaton, egy órától és fönt a sportpályán, és imádkozunk a jó időért.
1: Még tényleg annyit említsünk meg, hogy a szervezőkről az önkormányzat és civil szervezetek szervezik ezt?
2: Igazából civil szervezet nem nagyon, az önkormányzat és a falubeliek, illetve az autósok is nagyon sokat segítenek majd ott a rendezésben, meg Halogyon a Nyeri István, ő nagyon sok ötletet adott nekünk, hogy milyen programokat szoktak egy ilyen autós találkozón csinálni, mert ő szokta fotózni ezeket az autósokat, és ő is ajánlotta tavaly már őket, ezeket az autósokat. Illetve még egy program, bocsánat, eszembe jutott, a Szombathelyi Gamer Garázs, ilyen VR szimulátorokat, ilyeneket hoznak nekünk, és még az is lesz a programban.
1: Hát akkor azt hiszem, hogy teljes a kép, illetve biztos, hogy mindenki talál majd még meglepetést is magának ezen a halogyi falunapon, jótékonysági napon. Sok sikert a szervezőknek ehhez.
2: Nagyon szépen köszönjük, és sok szeretettel várunk mindenkit, legyünk minél többen, és érezzük nagyon jól magunkat.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

0: Veterán országúti kerékpárok lepik el vast, ma egy igazán különleges látványosság érkezik térségünkbe, ismét megrendezik az Olasz Bringák Olaszfán veterán országúti kerékpáros találkozót. A rendezvény ötlete az Olaszfán élő Bóna Lászlótól származik, aki a legendás olaszországi veterán kerékpáros események hangulatát szeretné elhozni Vas megyébe is. Őt hallhatják a következő percekben.
1: Bóna László vagyok, és 4 éve költöztünk haza Kanadából. 1988-at írtak, amikor a feleségemmel elmentünk Magyarországon, meg a hidegháború alatt. Éltünk Ausztriában 1,5 évet, és Montrealbe érkeztünk 89 őszén. 90-ben átköltöztünk Vancouverbe, és ott éltünk egészen 2022-ig. 2022 fele úgy döntöttem, hogy

Ez 2022 nyara volt. 2022 őszén én szerettem az országúti biciklizést, elmentünk Olaszországba egy veterán biciklis találkozóra, ahol nagyon jól éreztük magunkat, és az egyik ilyen frissítő állomáson egy olasz srác kérdezi tőlem, hogy tetszett-e ez a dolog. Mondom, nagyon tetszik. És azt mondta nekem angolul, hogy vigyem el a spiritet, take the spirit with you. Hát ez annyit jelent, hogy vigyem el magammal ezt a hangulatot. És mi jövünk haza Olaszországból, ez Toszkánának a déli részén volt, Zsuzsival, a feleségemmel kezdtem erről beszélni, hogy valami ilyesmit kéne csinálni, olaszfám. Volt egy biciklis haverom, elkezdtünk beszélgetni vele, és mondom, te figyelj, ha 10 embert ide tudnánk hívni olaszfára, szerintem meg lehetne csinálni. Bicikliznénk egy órát, két órát, ennénk egy kis kolbász, kenyeret, innánk egy pohár bort, majdnem olyan jó lenne. Azt mondta, én már benne vagyok, már csak 9 embert kell keresni. És elkezdtünk hirdetni, beszéltem a polgármesterrel, a Robi, a Fekete Robert olasz a polgármester, azt mondta Laci, szereztek 10 embert, megcsináljuk. Az első évben 22 jelentkező volt. A papám, aki amatőr biciklista volt az 50-es években, amikor mondtam neki, hogy ilyet szeretnék, azt mondja, a butaság, olaszfát senki nem ismeri, ha még Pesten lenne 10 ember, de olaszfára nem fog senki menni. És hihetetlen, de 25 ember, de úgy, hogy Pestről, Vácról, Győrből, tényleg olaszfára senki nem volt. Egyedül egy ismerős ember lehetett Sárvárról, Martonfalvi Miklós. Na és ez így kezdődött 22-ben, első évben csak zalaegerszegi bicikliztünk, az egy kicsit rövidebb volt. A következő évben már többen voltunk, úgy hiszem 30-an, akkor Sümegre mentünk, rossz időt választottunk, zuhogott az eső, megcsináltuk. Mindenki olyan élvezett, amikor visszaértünk, megettük az ebédet, mindenki mezitláb csinálta a palacsintát, jól érezte magát.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Hamarosan elfogadják az alaptörvény újabb módosítását. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, ha az államfő ezt nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskolakezdési támogatásról, melynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított ember földi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Drónokkal támadt orosz olajszállító hajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyagellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légi csapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4-en meghaltak, 17-en megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakéta támadásban, Harkivban pedig egy üzemet ért találat, 7 ember megsebesült. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinamban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutára 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. 5 órában is.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc
1: rádió. Ahogyan az évek lépkedtek, hallottunk sok történetet, hogyan váljunk felnőtté.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Kellemes nyári időre számíthatunk. Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Elfogták az igazoltató rendőrt elgázoló férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttősi férfit végül a faluja határában a Lucernásban elbújva találták meg, büntetőeljárás indult ellene. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gondolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján látogatta meg a fia Harry herceg és a felesége Meghan hercegnő, valamint a 7 éves Archie és az 5 éves Lilibet. A hercegi pár 2020-ban Kaliforniába költözött, Harry néhányszor járt azóta az Egyesült Királyságban, felesége és a gyerekeik pedig legutóbb 2022-ben II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóján voltak jelen.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is változóan felhős napos idő lesz, legfeljebb északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászható vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell, írja a VAOL. A Görmend és a megyeszékhely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a Görmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelentős gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Görmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A Vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadársató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a Vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a következő napokban igazi strandidő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Szerencse azért, hogy itt Vas megyében úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ismét visszatér a strandidő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és nincs remény.
1: 99.8
2: 99.8
1: Rádhangolva.

kezed az ajkad, ritmusra él. Akár egy dallam az ital a kezedben, töröm a fejem, hogy legyünk gyorsan. Végre egy helyen én odaadok mindent, egy hello ért. Ha kell a számom, nyújj a telódért.

legközelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. No, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
2: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzati képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyárrévén azért a teljes körű testületülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
1: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-ig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
3: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfaj területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagy testű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
1: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az Analógtól a digitalitásig Időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásait a városi kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a következő napokban igazi strandidő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Szerencse azért, hogy itt Vasmedébe úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ismét visszatér a strandidő.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászható vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell, írja a VAOL. A Körmend és a megyeszékely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a körmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelentős gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Körmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A Vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a Vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a következő napokban igazi strandidő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Szerencse azért, hogy itt Vas megyében úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ismét visszatér a strandidő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölindikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
2: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzati képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyár révén azért a teljes körű testületi ülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
1: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-éig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölindikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
3: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfaj területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagy testű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokfélesége. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
1: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az Analógtól a digitalitásig Időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásait a városi kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a következő napokban igazi strandidő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Szerencse azért, hogy itt Vas megyében úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ismét visszatér a strandidő.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Ma Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvivője lesz a vendégünk, aki a vasi katasztrófavédelmi igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg a hallgatókkal, a júniusi hónapot összegezve. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki a júniusi hónap műszaki mentéseinek, tűzeseteinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
1: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvár megyei tűzoltóknak, ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Két műszaki mentést hoztam, ami jelentősebb volt az elmúlt hónapban. Június 8-án reggel a 8-as főúton Dukánál két személyautó ütközött össze, a karambolt követően az egyik autó az árokba hajtott, míg a másik a közúton állt meg, az utóbbinak a sofőrje beszorult az autóroncsba. A balesethez Sárváról hivatásos, Jánosházáról önkéntes tűzoltók vonultak, valamint a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége. A tűzoltók áramtalanították a járműveket, a beszorult sofőr pedig feszítővágó segítségével szabadították ki, majd adták át a mentőknek. Aztán június 20-án egy fás bokros területen állt meg, miután elhagyta az utat egy személyautó nemes kocs közelében. A baleset következtében itt is az autó sofőrje a roncsba szorult. A sárvári hivatásos tűzoltók mellett a celdömölki önkormányzati, valamint a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói vonultak a helyszínre. Az egységek elsőként motoros láncfűrésszel el kellett, hogy távolítsák a fákat, meg kellett tisztítani a területet, hogy hozzáférjenek a roncshoz. A tűzoltók ezt követően pedig feszítő vágóval a beszorult sofőrt kiszabadították, és a mentőkkel közösen kiemelték az autóroncsból. Tűzesetek tekintetében jelentősek voltak a mezőgazdasági területeken, valamint szabadtéren keretkezett tüzek, így többségében ezeket hoztam. Ilyen volt a június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácos erdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápoc területén, majd később június 27-én is itt ezen a pápoci területen is adódott feladat, valamint szintén ezen a napon Ostviasszonyfán és Acsádon is nagyobb tüzekkel kellett megküzdeni a tűzoltó egységeknek. A pápoci káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban mindkét napon a lángok eloltásán, míg Acsádon egy 4-es kiemelt tűzzel kellett szembenéznünk. Itt is gabonatábla, learatott tarló, valamint akácos erdő aljnövényzete égett. Megfeszített munkával több órán keresztül oltották el a lángokat a tűzoltók, akiknek a munkáját a káresetek helyszínén több mezőgazdasági szakember, civil emberek segítették lajtos kocsikkal, valamint erőgépekkel. A lajtos kocsik azok a vízszállítást oldották meg, míg az erőgépek pedig védőszántást készítettek elő annak érdekében, hogy a lángok ne tudjanak tovább terjedni. Ezek mellett pedig a katasztrófavédelemnek a drónos egysége is a helyszínen volt, akik a távolsági felderítést végezték és segítették a tűzoltók munkáját a könnyebb tájékozódás érdekében.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki két képzőművészeti pályázat sikeréről szól. Ezeket a szervezet hirdette meg, illetve az ő közreműködésükkel külföldi kiírásra is pályázhattak a hazai gyermekek.
2: Korábbi interjúk alkalmával beszámoltam a pályázati lehetőségről, és aztán úgy döntöttem, hogy szeretnék azért az eredményekről is egy kicsit beszélni. Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei évben is, mint a szlovén partnerünk által kiírt rajzpályázatra, mint pedig az Országos Tűzmegelőzési Bizottságnak a rajzpályázatára rengeteg szebbnél szebb alkotás érkezett itt Vas vármegyében, és június 9-én tartottunk az igazgatóságon egy eredményhirdetést, egy díjátadót, amelyre sok-sok Vas vármegyei kis diák ellátogatott, és érkezett a szülőkkel, vagy pedig a tanárokkal. És ahogy mondtam, két pályázati lehetőség volt, így először is díjaztuk a szlovén rajzpályázatra beküldött pályaműveket, ket evakuáció címmel készítették el a diákok, az Országos Tűzmegelőzési Bizottságnak a pályázata pedig az idén a Tűz nem játék címet kapta, ebben érkeztek be alkotások, itt egyébként az előző évekkel ellentétben most már fotó pályaműveket is lehetett beküldeni, és pont egy sárvári kisdiák volt az, aki fotóval pályázott, és aztán eredményesen is szerepelt. Az első helyezést elért pályaműveket ugye az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra is megküldtük, ott pedig történt egy országos díjazás, ahol egy Vas vármegyei kisdiák nagyon szépen szerepelt és előkelő helyezést ért el, őt pedig június 14-én díjazták a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában, ott vehette át a díjat, édesanyjával látogatott el az eseményre. Egyébként itt a vármegyei díjátadót követően pedig tartottunk a gyermekeknek egy tárlatvezetést a laktanyába. Egyed László tűzoltó alezredes tűzoltósági felügyelő kollégám volt az, aki körbevezette a diákokat. Nem csak itt a szertárba lehetett betekinteni nekik, hanem magába a laktanyába is megnézhették az ügyeletési helyiséget, valamint a különleges szereknek a szertárába is ellátogattak. Nagyon sok kérdés volt, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól sikerült nap volt, úgyhogy szeretnék mindenkit arra bíztatni, hogy majd szeptemberben, amikor újra pályázatot hirdetünk, akkor minél többen pályázzanak, ugyanis megéri készíteni alkotásokat, és majd szeptemberben érkezni fogunk a részletekkel.

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most egy rendszerbeállító gyakorlatról és újonnan esküdtevő tűzoltókról, köztük vasiakról szól.
1: Június 10-én, pontosabban Hajdúszoboszlón a katasztrófavédelmi kiképző és raktárbázison volt ez a rendszerbeállító gyakorlat a Hunormentő szervezet részére, és 29 újonc tűzoltó végzett ezen a rendszerbeállító gyakorlaton, és köztük négyen pedig nagy örömünkre szolgál, hogy innen Vasvár megyéből voltak, akik fogadalmat tettek és teljesítették ezt a próbatételt. Egyébként maga a Hunor mentő szervezetről biztos már nagyon sokan hallottak, főleg a törökországi földrengésnél voltak ők azok az országos segítség, akik elindultak és segítettek ott a bajba jutottaknak. Egyébként ez egy országos mentőszervezet, tehát az ország minden részéről vannak tűzoltók, akik különböző képességekkel rendelkeznek, akár alpintechnikai, kutatómentő képességekkel, valamint ugye van kutyás szolgálat is, akik a felderítést végzik, és a Hunor egyébként 2012-ben egy ünnepélyes keretek között alakult meg, és azóta is töretlen a lelkesedésük, legutóbb Fejér megyében az épületomlásnál segítették a munkálatokat, és most ezen a rendszerbeállító gyakorlaton ugye ezen képességeket kellett bizonyítaniuk, természetesen a gyakorlat előtt elméleti oktatáson is részt vettek a szakemberek, és ahogy már mondtam, négyen vannak innen Vasvár megyéből, akik csatlakoztak ehhez az alakulathoz, ők pedig nem más, mint Kevei Gábor tűzoltó főtörzsőrmester, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság különleges szerkezelője, Kerekes István tűzoltóőrmester, a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság megbízott rajtparancsnoka, Takács Attila tűzoltó törzsőrmester, aki szintén a Sárvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságról csatlakozott, mint beosztott tűzoltó, valamint apja a nyomdokaiba lépett Vejcer Gergő tűzoltó őrmester, aki szintén Sárvárról csatlakozott a csoportba, ugyanis Vejcer Gergő apukája Krisztián, ő egy lelkes tag, és ő a 2023-as törökországi földrengésnél is részt vett a keresésben, úgyhogy őre ezúton is nagyon büszkék vagyunk, és hát Gergő előtt egy nagyon jó példa volt, így szeretett volna ő is édesapja nyomdokaiba lépni, ezért csatlakozott ehhez a Hunor mentőszervezethez. Reméljük, hogy minél kevesebb szükség lesz az ő segítségükre, azonban, hogyha a világ bármely táján szükség lesz erre, hogy ők bevetésre kerüljenek, akkor menni fognak és segíteni fognak innen Vasvár megyéből is.

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki most arról beszél, nyáron is valós veszélyt jelent a szénmonoxid.
1: Júniusban 5 alkalommal volt szükség a tűzoltói beavatkozásoknál szénmonoxidos eseményeknél, és hát ezért is hoztam egy olyan példát, ahol életet mentett egy szénmonoxid érzékelő, ugyanis nagyon sokan nem tudják, hogy nyáron is ugyanolyan veszélyeket rejt magába a szénmonoxid, mint akár télen. Ez egyébként egy celldömölki lakásban a Kossuth Lajos utcában történt, ide a jelzés idejében a fürdőszobában lévő nyílt égésterű vízmelegítő üzemelt éppen, amikor megszólalt a szénmonoxid érzékelő, a lakó pedig jó magatartást tanúsított, ugyanis kiment a levegőre és segítséget kért. A város önkormányzati tűzoltói érkeztek ki elsődlegesen, akik méréseket végeztek, és a mérőműszereik is kimutatták a szénmonoxid jelenlétét a lakás levegőjében, majd a tűzoltók a helyszínre kérték a gázszolgáltató szakembereit. Ezért is szeretnék itt pár fontos szabályt elmondani, hogy miért is veszélyes nyáron a szénmonoxid, ugyanis nagyon sokan a fűtési szezonhoz kötik, holott több háztartásban ugye egész évben üzemelnek a gázüzemű fali vízmelegítők, és kazánnal állítják elő a melegvizet, így ugye a szénmonoxid mérgezés veszélye az ilyenkor is fenyeget. Fontos mindig, hogy a klímát, páraelszívót vagy a beépített szagelszívó ventilátort szakember telepítse az ingatlanokba, hiszen ezeknek az együttes használata is befolyásolhatja a lakásnak a légáramlását. A nyári melegben lecsökken a kéménynek a húzathatása, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szénmonoxid a lakótérbe. A nyílt égésterű készülékek esetében az égéstermék hőmérséklete és a lakáson kívüli környezet hőmérséklet különbségéből adódik egy nyomás különbség, ami befolyásolja a kéménynek a húzathatását. Minél magasabb kívül ugye a hőmérséklet, annál kisebb a nyomás különbség, és ami gyengíti a kéménynek a húzathatását. Visszaáramláshoz vezethet továbbá az is, hogyha karbantartatlan a gázkészülék, illetve azon háztartási eszközök is, amelyek működésük közben megváltoztatják a lakásban uralkodó nyomásviszonyokat. Ilyenek például a konyhai szagelszívók, a ventilátorok és a klímaberendezések is. Ezeket a készülékeket nem szabad a tüzelőberendezéssel egyidejűleg használni. A tűzoltók tapasztalatai szerint minden negyedik szénmonoxid mérgezéses eset az a fürdőszobában történik, ahogy történt ez a celldömölki káreseménynél is, ugyanis az ott üzemelő fűtőkészülék, kombi gázkészülékek, illetve az átfolyós rendszerű vízmelegítők a mérgező gáz elsődleges forrásai, és hogy honnan tudjuk azt, hogy átfolyós rendszerű vízmelegítőnk van, vagy nyílt égésterű vízmelegítőnk, azt szoktuk mondani az embereknek, hogyha ők is szabad szemmel látják ezt a nyílt lángot, akkor ez egy ilyen készülék, ezért mindig azt mondjuk, hogy fontos nyáron is a folyamatos szellőztetés, akár ha csak résnyire is kicsit kinyitjuk az ablakot, az biztosítja azt, hogy folyamatos levegő utánpótlás legyen a lakásba, valamint felszoktuk hívni a figyelmet, hogy ezeket a fürdőszobában lévő szellőző rácsokat semmiképp ne tömítsék el, ugyanis az is hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott légtérben kevesebb levegő legyen, és aztán a szénmonoxid mérgezés veszélye fennálljon, valamint mindenkinek ajánljuk, hogy szerezzenek be egy szénmonoxid érzékelő készüléket, amely a baj esetén életet menthet.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendég, aki most a kémények ellenőrzésének fontosságára hívja fel a figyelmet.
2: Ez egy nagyon fontos szabály, hogy nem kell megvárni a fűtési szezont. Hogyha valaki teheti, akkor inkább már a nyári hónapokban egyeztessen időpontot, ilyenkor azért nem olyan feszes a menetrend, könnyebben elérhetőek a kéményseprők. És pár jó tanács, hogy hogyan tudunk kéményseprőt, kinek kell, és milyen sűrűn kell kéményseprőt hívnunk magunkhoz. Ugyanis ha jól működik az égéstermék elvezetőnk, akkor biztonságban tudhatjuk az otthonunkat és a családunkat is. Egyébként magánszemélyeknek a kéményseprés az ingyenes, viszont a kéményseprők a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan. Az ellenőrzéshez egy időpontot kell egyeztetni. Az időpont foglalás, az ellenőrzés és ha szükséges a tisztítás is ingyenes a magánszemélyeknek, ahol szilárd tüzelővel fűtenek ott évente, ahol pedig gázzal ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívni, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élők egyébként a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés, majd időpont foglalás felületen tudnak időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ha valaki jobban szeret telefonálni, akkor pedig a 18-as telefonszámot kell felhívni, és ott a telefonos menüben az 1-es, 9-es és ismét az 1-es számot kell megnyomni. Azokban a családi házaknak a kéményeit, amelyek a gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepekként vannak bejegyezve, azaz egyéni vállalkozó is annak számít, nem a katasztrófavédelem kéményseprői ellenőrzik ezeket az ingatlanokat. Ezek a házak kéményének ellenőrzését kéményseprő cégek végzik egy saját díjszabás szerint. Hogy hogyan tudjunk meggyőződni arról, hogy hozzánk ki tartozik, az pedig a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon ki az ön kéményseprője menüpont alatt találják, itt megadják az irányítószámot, és utána ki lehet választani, hogy magánszemély vagy vállalkozás-e a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy a családi háze vagy társas háze a szóban forgó épület. Az oldal a vállalkozások számára felajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. Egyébként azt szoktuk még elmondani, hogy olyat választanak, aki szimpatikus, és ne dőljenek be a bírsággal fenyegetőző csalóknak, ugyanis vannak olyanok, akik becsöngetnek, és már előzetesen szeretnének kéményellenőrzést rendelni. Az ilyen csalásoknak ne dőljünk be, ezekre figyeljünk oda. Ha bárhol átalakították a kéményt, vagy felújították azt, vagy egy új fűtőeszközt kötöttek rá, ott csak akkor szabad használni a kéményt, hogyha egy kéményseprő a helyszínen egy műszaki vizsgálat során azt leellenőrzi, és azt egy megfelelő nyilatkozattal állítja is, hogy az rendben van. Ha ez nem történt meg, akkor a kéményt nem szabad használni, tilos és életveszélyes. Az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást meg kell rendelni a fent említett webes felület vagy telefonszám valamelyikén.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki most a június óta érvényes tűzgyújtási tilalommal kapcsolatban mond el fontos információkat.
2: Valószínűleg hosszú távra kell berendezkedni erre a tűzgyújtási tilalomra, már június 25-e óta ez fennáll, és hogy hát a tartós száraz időszak miatt ez valószínűleg így is fog maradni, ezért fontos pár nagyon egyszerű szabálynak az átismétlése, ilyen például az, hogy tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közút menti fásításokban, azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban, és hogy a lakók honnan tudnak erről tájékozódni, hogy éppen van-e aktuális tűzgyújtási tilalom, azt megtehetik a www.erdőtűz.hu vagy pedig a www.katasztrófavédelem.hu weboldalon, ahol egy térképen tudnak tájékozódni, hogy az ország mely részén van éppen érvényben tűzgyújtási tilalom. A szabadtéri tűzesetek nagy része sajnos emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos az óvatosság és a szabályok betartása. Például kerti grillezés, bográcsozás az engedélyezett, viszont mindig legyen nálunk egy olyan tűzoltásra alkalmas kézi szárszám, amivel a lángokat könnyedén el tudjuk oltani. A tüzet nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni, hogyha pedig befejeztük a kerti sütésfőzést, akkor alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen még az napokig képes parázslani, és egy pici szikra is ilyenkor a száraz aljnövényzetet könnyen lángra lobbanhatja. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, és szeles időben semmiképp se gyújtsunk tüzet, hogyha pedig tüzet észlelünk, akkor a 112-es segélyhívó számon tudunk erről bejelentést tenni. Tell 'em why I be, tell 'em why I be, tell 'em why I be, yeah. Tell 'em why I be, yeah, yeah, yeah. Lick it on.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja.
2: Elmondanám, hogy mind gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap, és vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a Magyar Szombatfai Fazekas Napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak visznek vedék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a Magyar Szombatfai Nótakör fog énekelni, majd a szlovéniai Domonkosa és Fodos népdalkör, aztán a Brassói Csillagokat hallgathatjuk meg, és a Bogja népzenei együttes fog fellépni, és így nagyjából ezzel be is fejeződik a vasárnap a program, 5 óráig számítjuk az aktív programokat, természetesen utána is még itt a Fazekas Háznál folytatódik a vásár. Amit még nem mondtam, és fontos, hogy mind a két nap, szombaton és vasárnap fazekas korongozó verseny lesz, amit szintén meg lehet nézni. Ezeknek az időpontja 11 órától lesz. Érdekes ez az esemény is, szeretik a látogatók. Ezen kívül meg lehet próbálni a fazekas mesterséget, tehát nem csak vásárolni lehet, hanem nem csak megnézni, hogy hogyan korongoznak a fazekasok, hanem egész nap, mind a két nap ki is lehet próbálni, akinek kedve van hozzá, kötényt kap és korongozhat. Talán így most röviden dióhéjban együtt tudnék mondani.
1: Említette a korongozó versenyt, ez alatt mit kell értenünk, váratlan feladatokat kapnak a fazekasok?
2: Igen, minden évben van egy kötelező feladat, és van egy szabadon választott. Tavaly ügyességi feladat volt a mestereknek, ami úgy nézett ki, hogy egy mindenki azonos súlyú agyagot kapott, és kétféle dolgot kellett csinálni, két darab azonos súlyú agyagot, azt hiszem fél kiló volt, hogy egy olyan tested vagy edényt, nem mondom edénynek, mert ezt nem használatra készül, egy legmagasabbat és egy legszélesebbet kellett belőle kikorongozni. Tehát egy ilyen csövet mondjuk fölfele ki tudja milyen magasra kinyújtani, tehát elég nagy kihívás, és egy legszélesebbet, és akkor egy szabadon választotta, azt mindenki egy saját edényt, amit legjobban szeret, vagy legjobban tud elkészíteni. Ez volt a zsűri, ezt találta ki. Az idei évben még nem mondanám el, hogy mi lesz, de hasonló érdekes feladatot fognak kapni a versenyzők. Ezen kívül még ami fontos lehet, hogy tombola sorsolás is lesz. Ez a tombola sorsolás, ez nem este késő lesz, hanem a nap folyamán ilyen 4 óra magasságában szoktuk általában kisorsolni, és lesznek főzőedénykészletek, reggeliző edénykészletek helyi Magyar Szombatfai fazekasok munkájából. Ezen kívül még a részvevő fazekasok is szoktak felajánlani terméket, de én inkább azt ajánlanám, amit mi tervezünk kisorsolni, tehát ezek ilyen edénykészletek lesznek. Tehát ezért is érdemes eljönni, mert tavaly is nagyon értékes nyereményeket lehetett hazavinni a szerencséseknek.
1: És látok itt a programok között, tényleg azt látom, hogy minden generációra, minden érdeklődési körre próbáltak programot szabni, és például túrákat is indítanak, talán azért, hogy még jobban megismerjék a vendégek a falut és térségét.
2: Így van, a Őrségi Nemzeti Parkkal nagyon jó a kapcsolatunk, és ők is kitelepülnek a rendezvényünkre, lesz egy információs bemutatkozó sátruk. Ezen kívül vezetett túra lesz a községen belül, megnézni itt a növényvilágot, építészeti jellegzetességeket. Nem egy nagy túra, bárki elindulhat ezen gyerekkel is akár, tehát nem egy erőltetett és nem egy nagyon hosszú túra lesz. Valamint, ami még érdekesség lehet, nagyon sokaknak szerintem, hogy lehet regisztrálni elbájkos túrára, ugyanis tőlünk kb. 10 kilométerre különösebb emelkedők nélkül található Magyar Föld, ahol szintén péntek, szombat, vasárnap rendezik meg a Fatemplom Fesztivált. Ugye ezért is érdemes ellátogatni hozzánk ezen a hétvégén, hiszen szinte karnyújtásnyira két fesztivált lehet megnézni. Jól kiegészíti a kettő egymást, ugyanis nálunk inkább napközben történnek az események. A Magyar Földön viszont estétől, mikor itt már nálunk szinte befejeződnek a programok, ott akkor kezdődnek a nagyon színvonalas zenei műsorok. És ide egy Erdályk túlára, aki benevel, Erdályokat biztosít, és el lehet oda és vissza.
0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekasnapokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekasház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Erről tájékoztat Zancsics Attila polgármester, aki a mai nap programjait részletesen is sorolja.
3: Jubileumi rendezvényről beszélünk. Mit jelent a falu számára, hogy egy ilyen ikonikus rendezvényt tud magáénak?
2: Hát nagyon fontos a falunak ez a fazekasság, maga a tevékenység, maga a szakma is. Ugye, mint mondtam, több száz évre visszamenőleg tudunk írásos emlékeket a Magyar Szombatfai Fazekasságból, vagy inkább úgy mondom a Velemérvölgyi Fazekasságból, és azért is fontos a falunak, mert ez egy különlegessége, tehát a többi településhez képest talán egy kicsit különlegesen vagyunk, nem csak abban, hogy itt fazekas szakma és fazekas tevékenység volt, hanem az, hogy ez jelenleg is él, tehát megtekinthető, bármikor bemutatható, nem csak a mai modern fazekasság, hanem még azért főleg a fazekas napokon igyekszünk bemutatni a hagyományos fazekasságnak a kellékeit, tevékenységeit, földkészítéstől kezdve. Bemutatjuk a fazekas szekeret, amin a fazekasok elhordták Somogy, Tolna, Baranya megyékbe sokszor a kerámiáikat. Tehát nagyon fontos, hogy, és örülünk neki, hogy 25 év eltelt, 25. alkalommal rendezzük meg a fazekas napokat, és hogy ez a kezdeményezés egy ilyen hosszú időt túlélt, és reméljük, hogy még ennyit, vagy még többet is kifog, tehát hogy nem merül ki, és reméljük azt, hogy lesz a fazekas utánpótlás is, mert ugye azért mindenben itt is az előregedés jelenti a legnagyobb problémát. Remélem, hogy még nagyon sokáig úgy beszélhetünk róla, hogy élő hagyomány, és nem csak hagyomány.
3: Tényleg 25 év alatt így beírta a kézművességet szerető nagyközönség számára a emlékezet könyvébe magát Magyar Szombatfa. És mit tapasztalnak, hogy amikor van ez a fesztivál, akkor honnan érkeznek vendégek? És a másik kérdésem meg, hogy marasztalja a település vagy az őrségüket, több napra érkeznek-e, vagy csak egy-egy napra meglátogatni a fesztivált?
2: Mind a kettő jellemző. Az utolsó részével kezdve a kérdések. Mind a kettő jellemző. Az is, hogy csak egy napra jönnek le, egész messziről eljönnek az emberek az ország különböző részeiről, de jellemző, nagyon jellemző az, hogy ilyenkor szállást foglalnak, megtelenek a környék szálláshelyei, szállást foglalnak, és egész hétre vagy egész hétvégére jönnek, és tényleg mondhatom, hogy az ország minden részéből vannak, akik hosszú évek óta visszajárnak, viszont vannak olyanok is, akik külföldről jönnek hozzánk erre a rendezvényre. Nagyon sok szlovén vendégünk van, tavaly évben szinte fele-fele arányban voltak a magyar és szlovén vendégek, ez köszönhető a jó kapcsolatnak is, amit a szlovén egyesületekkel

0: rendesebb helyekre, ezt így érzékelik, hogy van egyfajta pluszáramlás?
1: Hát a COVID időszakban volt egy érezhető, meg látható létszámbeli növekedés. Tavaly évben is nagyon jó volt, tehát volt, de minden évben van rendezve egy kis izgalom, hogy mennyien fognak eljönni, de a tavaly évben is azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan eljöttek, tehát talán azt mondhatom, hogy várakozásokon felül érkeztek a vendégek. Remélem, hogy ez az idei évben is így lesz, meg még kitart jó sokáig. Tehát a kérdésére válaszolva érezzük, hogy az emberek szeretik az ilyen rendezvényeket, ami szabad téren, egy ilyen természetes helyen, mint a Farkasház és környezete valósul meg. Thank you.

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászható vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedése is számítani kell, írja a VAOL. A Körmend és a megyeszékely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a körmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelen jelentős gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Körmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A Vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a következő napokban igazi strandidő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Szerencse azért, hogy itt Vasmegyében úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ismét visszatér a strandidő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
2: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzati képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyár révén azért a teljes körű testületülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
1: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-ig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
3: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfaj területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagy testű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban. Az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
1: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az Analógtól a digitalitásig Időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásait a városi kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a kánikula, a következő napokban igazi strandidő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
4: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés. Szerencse azért, hogy itt Vas megyébe úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ismét visszatér a strandidő.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászató vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell, írja a VAOL. A Körmend és a megyeszékely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a körmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelen gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Körmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
3: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
4: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzati képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívtam össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyárrében azért a teljes körű testületi ülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
3: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-ig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
5: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfaj területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagytestű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
3: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az analógtól a digitalitásig időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásait a városi kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
1: Időjárás jelentés.
3: Tovább fokozódik a kánikula, a következő napokban igazi strandidő várható. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
6: A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig, aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd erősödik is a felmelegedés, Szerencse azért, hogy itt Vas megyébe úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ismét visszatér a strandidő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászható vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedése is számítani kell, írja a VAOL. A Körmend és a megyeszékely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a körmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelen jelentős gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Körmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A Vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki, az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, A kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: és nincs remény.
1: 99.8
2: 99.8
1: Rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határfelé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
2: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzati képviselőtestületnek a munkája, nem, de az ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyárrévén azért a teljes körű testületi ülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
1: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-ig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
3: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfai területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagytestű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
1: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az Analógtól a digitalitásig Időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holok Ferenc alkotásait a városi kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki, az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők jövő hét közepéig. ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászható vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell, írja a VAOL. A Körmend és a megyeszékely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a körmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelentős gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Körmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A Vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki, az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, A kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
2: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzati képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyárrévén azért a teljes körű testületülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
1: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-éig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
3: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfaj területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagy testű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
1: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az Analógtól a digitalitásig Időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásait a városi kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki. Az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők jövő hét közepéig. Ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

van az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes. Mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek. Nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánok. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászható vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell, írja a VAOL. A Görmend és a megyeszékhely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a Görmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelentős gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Görmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a Vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki, az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Európai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

nyomom se majd. Nem vagyok bolond, se vak. Ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből.

0: magasztaltál.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
3: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzatos képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyár révén azért a teljes körű testületülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
2: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-ig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
4: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfai területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagy testű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
2: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az Analógtól a digitalitásig Időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásait a Városi Kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
1: Időjárás jelentés.
2: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki. Az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik. De addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők jövő hét közepéig. ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos, meleg idő.
1: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
0: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda!
6: A Szignál a 110. adásunk kezdetét csendítette meg. Üdvözlöm a régi és az új hallgatóinkat. David Knopfler következik. A bátyjával, Markkal a Dire Straits-et megalapítva vált ismerté. 1980-ban a harmadik albumuk felvétele során kilépett a zenekarból. 1983-ban kiadta első szóló albumát, a Release-t. Mark Knopfler és John Easley is játszott az albumon. Tovább megjelent David élethosszig tartó barátja és zenésztársa is, Harry Bogdanovs. Ma további, a végső hangzást kereső két albumon keresztül követjük David munkásságát. Kellemes rádiózást a Körmend FM-en.

0: Sörlem és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászható vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell, írja a VAOL. A Körmend és a megyeszékely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a körmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelen gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Körmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A Vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki, az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomolyfelhők, jövő hét közepéig. Ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
6: Második, majd egy órában az Electric Light Orchestra lesz az utitársunk. A zenei világban Eloy néven ismert zenekar kezdeti éveiben szerzett dalait hallgatjuk most meg. Az Eloy az angol rock együttes, amelyet 1970-ben alapított Birminghamben Jeff Lynne és Roy Wood. Zenéjükre a pop és a klasszikus hangszerelések fúziója jellemző. Hegedüket, csellókat, kürtöket és fafúvósokat használnak. Ezek a zenekari hangszerek kerülnek a fő hangsúlyba, nem pedig a gitárok. A kezdeti időszakban zajlottak cserék, és a megszólalás kicsiszolása a berobbanásukat késleltette. Az első tévük termése következik.

Mr. Fuji. Excuse me, but...

0: Kedves hallgatóink! Önök a Rokszáda mai egyben a 110. műsorában David Knopfler, valamint az Electric Light Orchestra szerzeményeit hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket, a technikai segítséget nyújtok Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is. További szép estét, a jövő hétre sikereket és jó egészség híván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
4: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzatis képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyár révén azért a teljes körű testületi ülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
3: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-ig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
5: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfai területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagy testű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
3: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az analógtól a digitalitásig időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holok Ferenc alkotásait a városi kiállítóterembe lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
1: Időjárás jelentés.
3: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
6: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki. Az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők, jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. 5 órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Caught up in the studio doing some things. So I'ma hit you later.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Megújul a Bástya utca egy szakasza. Kiváló a vadászató vízminősége. Bagolytúrát rendeznek Őri Magyaróston. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Jelentős torlódás alakult ki a 86-os főúton a Petőfi telepi csomópontnál. A Szombathely melletti szakaszon megkezdődtek a jelzőlámpás kereszteződés építésének munkálatai. A forgalom egy sávon váltakozó irányban halad, ezért csúcsidőben akár 40 perces menetidő növekedésre is számítani kell, írja a VAOL. A Körmend és a megyeszékely között autózóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint választanak alternatív útvonalat. Aláírták a kivitelezési szerződést a körmendi Bástya utca felújítására. A beruházás több mint 544 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. Pogács Mónika információi.
2: Dr. Szabó Barna polgármester tájékoztatása szerint a fejlesztés a Bástya utca, 4. Béla Király utca és Vida József utca közötti mintegy 410 méter hosszú belterületi szakaszát érinti. A beruházás célja az önkormányzati tulajdonú út korszerűsítése, amely javítja a település központ, a közintézmények és a közszolgáltatásokat nyújtó létesítmények megközelíthetőségét, valamint biztonságosabb közlekedési feltételeket teremtenek a jelentős gépjármű, gyalogos és kerékpáros forgalmat lebonyolító útszakaszon. A projekt a terület és településfejlesztési operatív program plusz felhívásának keretében elnyert Európai Uniós támogatásból valósul meg. A polgármester kiemelte, hogy a pályázat előkészítését még az előző városvezetés kezdeményezte. A beruházás részeként 28 új személygépkocsi parkoló és 5 új várakozóhely épül, emellett 10 meglévő párhuzamos parkolóhelyet is felújítanak. A fejlesztéstől a városvezető rendezettebb parkolási viszonyokat, biztonságosabb közlekedést és élhetőbb városi környezetet vár. A kivitelezési munkálatok várhatóan júliusban kezdődnek, és a tervek szerint 300 nap alatt fejeződnek be. Az építkezés idején az érintett útszakaszon, valamint a környező utcákban ideiglenes forgalomkorlátozásokra és megváltozott forgalmi rendre kell számítani. A városvezetés a lakosság türelmét és megértését kérte a kivitelezés időszakára.
1: A térfigyelő kamerarendszer karbantartásáról és a meghibásodott eszközök javításáról tárgyalt a Körmendi Városfejlesztési Bizottság. A grémium tájékoztatása szerint meghívásos ajánlatkérés indul a hibás kamerák egyszeri helyreállítására, valamint a városi térfigyelő kamerarendszer és a rendőrség központi szerverének idei egyszeri karbantartására. A munkálatok célja a rendszer folyamatos és megbízható működésének biztosítása. Ismét berobban a nyár, a következő időszakban igazi strandidő várható. A Vasi kormányhivatal közleménye szerint folyamatosak az ellenőrzések a megye természetes fürdőhelyein. A Hársas, a Sárvíz és a Vadászató, valamint a Szajkitavak strandján a népegészségügyi főosztály szakemberei tartanak helyszíni szemléket. Az első mintavételezések alapján a vadásán kitűnő értékeket mértek. Tudtuk meg Bolla Csaba strandüzemeltetőtől.
3: A kiváló minősítés, amit megkapott a strandunk is, ez nem egyetlen vízminta vagy egy adott napi ellenőrzés eredménye, hanem az elmúlt 4 évre visszamenőleg a fürdési idényekre vetített, összesített vizsgálatok eredményei alapján meghatározott értékelés. Ez azt mutatja, hogy hosszú távon is stabilan, kiváló a vízminőség. A vendégek számára ez azért fontos, mert így biztosak lehetnek abban, hogy egy olyan fürdő helyre érkeznek, amely folyamatos ellenőrzés alatt áll, és ahol a vízminőség évről évre megfelel legszigorúbb előírásoknak is.
1: Bagolytúrát szervez Őri Magyaróst község önkormányzata július 18-án szombaton. Az esti közösségi programra 5-8 fős csapatok előzetes jelentkezését várják. A résztvevők a közösségi háztól indulnak közösen az éjszakai túrára. A szervezők tájékoztatása szerint a legjobban teljesítő csapatokat értékes díjakkal jutalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki. Az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik. De addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem, mikor a teraszon ülve tör ránk a hajnal, mikor a parton fekszünk félig vízes hajjal.

nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyáron sem áll meg a munka a körmendi önkormányzatnál. Lezárták az M80-as autóút határ felé vezető szakaszát. Bölénybikát cserélt az Őrség és Nyíregyháza. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Bár a nyári időszakban ritkábban ülésezik a képviselőtestület, a munka nem áll le a Városházán. A legutóbbi rendkívüli ülésen 19 napirendi pontot tárgyaltak meg, amelyek között több fontos városi döntés is szerepelt. Dr. Szabó Barna polgármester szerint a nyári időszakban is folyamatos a munka.
2: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzati képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülés hívta össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyárrévén azért a teljes körű testületülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük.
1: Teljes a pályazár az M80-as autóúton a Szentgotthárdi csomópont és a magyar-osztrák államhatár közötti szakaszon. Az üzemeltetési, karbantartási és javítási munkák előreláthatólag július 24-ig tartanak. Tájékoztatott az üzemeltető. A forgalmat Szentgotthárdnál a 8-as számú főútra terelik. Ingyenes motoros vezetéstechnikai tréning lesz Körmenden. A megyei rendőrség a balesetek számának csökkentését reméli a sorozattól, amelynek következő állomását július 17-én rendezik a körmendi Muse parkolójában. A Vasi Főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban több súlyos sérüléssel járó motorbaleset is történt a régióban, ezért most a megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A körmendi program résztvevői tapasztalt rendőrök irányításával biztonságos körülmények között fejleszthetik vezetéstechnikai tudásukat. Bölénybikát cserélt az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága Nyíregyházi Állatparkkal egy nemzetközi természetvédelmi program részeként. Pogács Mónika információi.
3: A tájékoztatás szerint a 10 éves mintegy 900 kg-os szilúr, amely a szlovákiai kis tapolcsány Bölény rezervátumából került korábban az Őrségbe, Nyíregyházára költözött. Helyére a Nyíregyházi Állatparkból érkezett a 3 éves Ofivol nevű bölénybika. A két állat szállítását az Őrségi Nemzeti Park bölényszállításban tapasztalt szakemberei végezték el. Az igazgatóság közlése szerint az állatcsere egy hosszú távú nemzetközi természetvédelmi együttműködés része, amely a genetikai állomány megőrzését és a faj fenntartható tenyésztését szolgálja. Az Őrségi Nemzeti Park közel egy évtizede indította el azt a természetvédelmi programot, amelynek keretében európai bölényeket, később pedig vadlovakat telepítettek a kondorfai területre. A projekt célja annak vizsgálata, hogy az egykor őshonos nagy testű növényevők visszatelepítése miként befolyásolja az élőhelyek természetes működését és a biológiai sokféleséget. A Nemzeti Park közölte, hogy a közelmúltban bölényborjak is születtek a kondorfai állományban, az új bika érkezése pedig tovább erősíti a természetvédelmi program hosszú távú céljainak megvalósítását.
1: Szünetel a vérvételi ellátás Vasváron, tájékoztatott a város. A közlemény szerint az Árpád téren működő vérvételi helyen hétfőn és kedden sem lesz ellátás. Az önkormányzat a lakosság megértését kéri az átmeneti szolgáltatás kiesés miatt. Az Analógtól a digitalitásig Időrétegek címmel nyílik fotókiállítás Körmenden. Varga Tibor és Holop Ferenc alkotásait a városi kiállítóteremben lehet megnézni hétfőtől. A tárlatot Fekete Tamás, a Magyar Alkotóművészek régiós alelnöke adja át a közönségnek holnap 17 órakor. A kiállítás augusztus 10-ig látható.
0: Időjárás jelentés.
1: A következő hét kánikulával indul ugyan, de már látszik a változás. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki. Az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik. De addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomolyfelhők, jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül többfelé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Már a 2027-es útfelújításokat készíti elő Körmend, nem csak az idei, hanem már a következő évek útfejlesztéseit is előkészíti a körmendi önkormányzat. A legutóbbi testületi ülésen több utca tervezéséről is döntöttek, hogy azok felújítása minél előbb elindulhasson. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, még három utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca, illetve még egy képviselőcsoport bejárja a várost, és még ebbe a három utca mellé a terveztetésre néhány utca nevet be fog tenni. Ezeket megterveztetjük, és egyrészt 2027-ben ezek az utcák biztos fel lesznek újítva, másrészt pedig nem az év második felébe kerülnek sorrendre, mivel megvan terveztetve a felújításuk, ezért már a 2027 első felében akkor fel lesznek újítva.
1: 10 millió forintos támogatást kap egy délvasi település. Összesen csak nem 1,25 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást biztosít a kormány egyes településeknek. Azok az önkormányzatok igényelhették ezt, amelyeknél veszélybe került a működőképesség, illetve valamely kötelező önkormányzati feladat ellátása. Vasból 12 település kap összesen mintegy 33 millió forintot. A megyei kedvezményezettek közül a legnagyobb összeget 10 millió forintot a délvasi Pankasz nyerte el. A most megítélt források visszanemtérítendő támogatásként segítik az érintett települések működését. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a 12. Pinkavölgyi Halasnapot az Alpesi Fogadó és Horgászturisztikai Központban, ahol horgászversenyekkel, halételfőzőversennyel és családi programokkal várták a látogatókat. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által szervezett rendezvény célja a szabadidős és versenyhorgászat népszerűsítése, valamint a halfogyasztás és a halételek sokszínűségének bemutatása volt. A halétel készítő versenyre 24 csapat nevezett, amelyek több mint 30 féle fogást készítettek. Új helyszínen várja a látogatókat a Körmendtől párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című időszaki kiállítás a körmendi dr. Batthyén-Stratmann László Múzeumban. Befejeződtek a kiállítás átépítési munkálatai, így a tárlat a kastély dísztermében tekinthető meg. A kiállítás új elrendezésben, de változatlanul számos érdekességgel és különleges műtárgyal mutatja be a kerékpározás történetének meghatározó korszakát. A Körmendtől párizsi kerékpáron a Vasparipa fénykora című tárlat a kerékpározás múltját és korabeli kerékpárokhoz kapcsolódó kulturális örökségét ismerteti meg a látogatókkal. Rövid idő alatt minden hely betelt a Vasvármegyei Rendőr Főkapitányság által meghirdetett motoros közlekedésbiztonsági tréningre, amelyet Körmenden tartanak, közölte a rendőrség közösségi oldalán. A szervezők bíznak abban, hogy a résztvevők olyan gyakorlati tudással gazdagodnak, amely akár egy kritikus közlekedési helyzetben is hozzájárulhat a balesetek megelőzéséhez és az életmentéshez. A rendőrség egyúttal jelezte, hogy azok számára is terveznek további képzéseket, akiknek ezúttal már nem jutott hely a tréningen. Ugrálószigettel bővült a vadászató. Kényelmi fejlesztésekkel indult a szezon a vadászatónál. A strandon nemrég megújult a vizes blokk, valamint pihenőpadokat is kihelyeztek. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy a természetközeli hangulat megőrzése mellett mindig új élményekkel várják az őrségbe látogató fürdőzőket, mondta a rádiónknak Bolla Csaba, a strandüzemeltető.
3: Több pihenőpadot is kihelyeztünk, ezek közül éppen három darabot a napokban helyeztünk ki a strandra. Van egy kilátópontunk is, a strand egyik legmagasabb részén kialakított pihenőpaddal, kialakítottunk árnyékos és napos pihenőterületeket is. Nagyon örülünk annak, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a tavaly teljesen felújított vizes blokkunkról. Az idei év egyik újdonsága pedig a tegnap vízre helyezett ugráló sziget, amelyre minden irányban biztonságosan és szabadon lehet a vízbe ugrani.
1: Hamis vád büntette miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy nő ellen, aki egy rendőri intézkedés során unokatestvére adataival igazolta magát, közölte a Vasvármegyei Főügyészség. A vádirat szerint a nővel szemben Szentgotthárdon bűncselekmény gyanúja miatt intézkedtek a rendőrök. Az intézkedés során azonban saját személyi azonossága helyett unokatestvére adatait adta meg. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt. Urkuton kezdi a Magyar Kupa szereplést a Körmendi FC. Elkészült a labdarúgó MOL Magyar Kupa első fordulójának sorsolása, amelynek értelmében a Körmendi Futballklub idegenben kezdi meg szereplését. A Körmendi együttes az első fordulóban az Urkut SK vendége lesz, a mérkőzés pontos időpontját a későbbiekben teszik közzé. Amennyiben a Körmend tovább jut, a második fordulóban a Mezőrs és a Pápa párharcának győztesével találkozik. A klub tájékoztatása szerint a találkozóval kapcsolatos további részletekről a későbbiekben adnak tájékoztatást. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, a munkálatok a jövő héten véget érhetnek. A tavaszi fagy és a csapadék hiány nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, nincsenek fennakadások. A hétvégi jelentések alapján az őszi búza aratása körülbelül 60%-on állt a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. 150 éves Kocsány Ostrogy lett az évfája. A 2026-os évfája cím birtokosa a Szegvári Öreg Tölgy, amely 1976 szavazatot szerzett, tudatta az Ökotárs Alapítvány. A Szegvári Általános Iskola udvarán álló legalább 150 éves Kocsány Ostrogy a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. A versenyt az Ökotárs Alapítvány már 16. alkalommal szervezte meg. A győztes Szegvári Öreg Tölgy a hazai dicsőség mellett egyúttal arra is jogot nyert, hogy képviselje Magyarországot az európai évfája megmérettetésen. A Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést Ponyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullámzászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg. A Balaton családbarát strandja külön díjat a Gyenes Diási Diási Játékstrand kapta. A Balaton gasztró strandja díjat az Alsóörsi Községi Strand nyerte el. Megújult Magyarország első erdei iskolája. A Pilisi Parkerdő befejezte a visegrádi Magyaróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyek átfogó fejlesztését. Az 1988-ban alapított, később alapítója nevét felvevő erdei iskola új szemléletet honosított meg. Ez szerint a természetet nem csupán tananyagként, hanem közvetlen élményként mutatja be a gyerekeknek. Az erdei iskola azóta is teljes kapacitással működik, évente mintegy 8000 látogatót fogad, írták. Több mint 100 euróért kínált strandtörölközőt váltott ki heves vitát a közösségi médiában Horvátországban, ahol a nyári turista szezonban évről évre visszatérő téma az adriai üdülőhelyek árszínvonala. A TikTokon közzétett felvétel egy dubrovniki üzletben készült, ahol az egyik strandtörölköző árcéduláján 106 euró, vagyis több mint 38 ezer forint szerepel. A hozzászólók egy része a horvátországi turizmus egészét bírálta. Elhunyt Szolnoki Péter énekes dalszerző, a Bombon Együttes társalapítója, közölte a zenekar közösségi oldalán. A család és az együttes másik alapítója, Török Tamás tájékoztatása szerint a művész súlyos betegség következtében életének 57. évében hunyt el. Közleményében arra kérik a rajongókat, ismerősöket, barátokat és a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a család és a zenekar gyászát, részvétüket pedig a közösségi oldalakon fejezzék ki. Módosítani kellett a kékszalag útvonalát. Módosítani kellett az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendező Magyar Szövetség sajtóközleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A mező július

Tegyük fel, hogy eső lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, átúszok te hozzád, ír

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Magyar koprodukció A Forrás című dráma kapta a filmkritikusok díját a 60. Karlovy Vary Nemzetközi Filmfesztiválon. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás témája Csehszlovákia történelmének egy máig feldolgozatlan fejezete, a roma nők államilag támogatott kényszer sterilizációja. A magyar mozikban várhatóan jövő év elején lehet majd megtekinteni. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére. A felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, melyben 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafok-Háros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére és halálos áramütést szenvedtek. A fiú a helyszínen szörnyet halt, a lánya kórházban vesztette életét súlyos égési sérülései miatt. Harmadik társuk végignézte a történteket. A kamaszlányt sokkos állapotban vitték el a mentők. Autós üldözés volt tegnap este Székesfehérváron. A rendőrök egy nagy sebességgel haladó járművet akartak megállítani, de a sofőr továbbhajtott, majd menekülés közben rendőrautónak csapódott. A szolgálati kocsiban ülő 2 rendőr megsérült, de így is sikerült elfogniuk a 17 éves sofőrt. Az ámokfutó és 16 éves utasa szintén megsérült, őket is kórházba vitték. Eljárás indult ellene. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása is.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Augusztustól újraindul a személyszállítás a Dombóvár-Komló vasútvonalon. Változóan felhős, napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Új Európai Uniós alap segítheti a gyorsan növekedő cégeket. Erről számolt be a pénzügyminiszter közösségi oldalán. Kármán András szerint az Európai Beruházási Bank kezdeményezésének célja, hogy a sikeres európai vállalkozásoknak ne kelljen az Európai Unión kívül finanszírozást keresniük. A keretösszeg 15 milliárd euró. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésszaka. Holnap a képviselők elfogadhatják az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta még tegnap Facebook oldalán Magyar Péter. Augusztustól újraindul a személyszállítása a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 kilométer hosszon történt vágányszabályozás. Gála műsorral ünnepelte a cirkuszművészetet a Fővárosi Nagy Cirkusz. Az esten a Mirázs előadás bővített változata mellett számos erre az alkalomra készült produkciót mutatnak be. Az országos programsorozathoz idén a Magyar Nemzetközi Utazó Nagy Cirkusz, a Richter Florian Cirkusz és a Horror Cirkusz is csatlakozott. A cirkuszok éjszakáját 2013 óta rendezik meg. Újabb hőhullám sújtja Franciaországot, már az ország több mint harmadán a legmagasabb fokú riasztás van érvényben. 2 hónapon belül ez a 3. tartós hőség, amely várhatóan szerdáig kitart. Párizsban 37 fokot mértek tegnap. Az Eiffel-torony és a Louvre is korábban zár a következő napokban. Az olaszországi hőség és szárazság miatt már csak 10 nap öntözésre elegendő a Pó folyó vízhozama. A térségben működő obszervatórium szerint ráadásul a tengervíz visszafelé áramlik a torkolattól, így a sótartalom már a folyó deltájától 25 kilométerre kimutatható. A folyó melegvizében elkezdődött a tenyésztett kagylók tömeges pusztulása, ami a halászati ágazatnak is jelentős károkat okoz. Közben Olaszország más részein bozót és erdőtüzek pusztítanak. Piemont tartományban az utóbbi napokban legalább 800 hektár erdő égett le.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap gomoly felhős, napos idő várható, az északkeleti ország részben egy-egy zápor kialakulhat. A szél megélénkül több felé megerősödik. Hajnalban 12-20, napközben 28 és 33 fokra számíthatunk, de keleten legfeljebb 25 fok várható. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, akár 34 fok is lehet.